Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 18-a, csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A Tótkomlósi evangélikus templom harangját hallották. A Békésszent Andrásra települt szlovákok közül 80 család Szarkóczi János lelkész és Mravik Péter tanító vezetésével 1746 tavaszán áttelepült arra a helyre, amit az akkori földesúr kijelölt nekik. Így alakult újjá Tótkomlós a Szárazér partja mentén. A templom építését 1792-ben kezdték el. A lelkész Szexti György kiváló szervezőnek bizonyult. A gyülekezet 3128 főt számlált akkor. Az építéshez 1 millió nagyméretű téglát égettek ki, és építettek be. A faanyagot a Maroson úsztatták le Aradig, és onnan szekerekkel szállították Komlósra. A templom szentelés ünnepe pedig 1795. november 8-án volt. A templom 42 méter hosszú, 19 méter széles, belmagassága 22 méter. A torony 57 méter magasba nyújtózik. Teteje eredetileg fazsindelyes volt 1922-ig, amikor palára cserélték. A gömböt és a csillagot 1942-ben részből készítették el és helyezték fel. A toronyban 4 harang lakik. A legnagyobb 9 mázsás. Az oltárkép Krisztus mennybe menetelét ábrázolja. Az oltár díszítő fafaragások Dunajszki Lőrinc alkotásai. A templom orgonáját 1834-ben Komornyik Benedek nagyváradi orgonakészítő építette. Korábban minden alkalommal szlovák nyelven folytak az istentiszteletek. Ma havonta egyszer van szlovák nyelvű istentisztelet. A gyülekezet éppen most választott ismét olyan lelkészt, aki maga is a Magyarországon élő szlovákság tagja, és akinek a szolgálatától a szlovák nyelv megőrzését reméli a gyülekezet.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Horváth Éva.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunkban elsőként Nyári László hegedűművész, a Talentum Zeneművészeti Szakiskola és a Kisrajkó Zenekar tanára mesél az elmúlt 30 éves zenei múltjáról, majd a jazzvilágból jól ismert basszusgitáros Horváth Plutó József mutatja be fiatal zenészekből álló új formációját.

0: 1990-ben elkezdtünk egy olyan iskolát létrehozni, amiben a gyerekek széleskörű tanítást kaphatnak, vagy kapnak is a mai napig, amiben ugye szerepel a klasszikus zene, szerepel a cigányzene, szerepel a tánczene, tehát nagyon szerteágazó.
1: Mondja Nyári László hegedűművész tanár.
0: Akkor kezdtük el ezt az egészet intézményesen is felépíteni. Talán Európában is egyedülálló ez az intézmény, ahol ilyenfajta oktatás folyik. Most jutottunk el odáig, hogy ez az intézmény egy olyan bizonyítványt tud kiállítani, ami már a gyerekek tanítani is tudnak. Hogy ne halljon ki ez a zene, ne halljon ki ez a műfaj. A jövőben tudják majd a fölnövekvő a generációt is tanítani, tehát a cigányzenére. Valójában egy hagyomány, ugye, amit tovább szeretnénk, hogy megmaradjon és fönt maradjon ez, mert én úgy érzem, ez egy nagyon nagy érték a magyar kultúrán.

annyira adott volt a helyzet, mivel hogy én zenész családban nőttem fel. Hárman vagyunk testvérek, és ugye mind a hárman zenészek vagyunk. Én vagyok az idősebb, van egy testvérem, a Nyári Károly, ez a zongorista, énekes, és akkor van még egy testvérem, aki szintén hegedű művész. Tehát az egész felmenőim azok mind zenészek voltak, édesapám, annak az apja. Tehát így a család magával hozta ezt a hagyományt, és hát ugye édesapám már egész kicsi korunkban elkezdett velünk foglalkozni, mivel ő is prímás volt, és hát nálunk itt, ugye a zenészeknél már egész korán elkezdik a tanulást a gyerekek. Én úgy emlékszem, ilyen 5 éves koromban már apukám adta hegedűt nekem, és ő adta a kezembe a hegedűt. Majd mikor iskolás lettem 6 éves koromban, akkor elmentünk a zeneiskolába, és akkor már zeneiskolai szinten kezdtem el hegedülni Győrbe. Én Győrből származom, majd mivel családunk elköltözött Budapestre, középiskolai tanulmányomat itt Budapesten folytattam a Bartók Béla szakiskolába, Konziba, és annak befejezése után pedig felvételt nyertem a Zeneművészeti Főiskolára. És hát sikeres diploma után kezdtem a Citadellába, majd a Békeszállónak lettem a vezető prímása. De ugyanakkor volt egy olyan lehetőség, hogy volt itt egy kedves barátom a Rajkó együttesbe, megkértek, hogy jöjjek ide tanítani. Nagyon örültem ennek a felkérésnek, és akkor eleget tettem ennek, és akkor ezt úgy párhuzamosan csináltam, a prímásságot, meg a tanítást. Több mint 30 éve tanítok, és hát próbálom az utánpótlást nevelni.

hátrányos helyzetű gyerekekről beszélünk, és akkora tehetség van bennük, és olyan elszántság és olyan akarat, köszönjük ezt a sorsnak, hogy ezekkel a gyerekekkel tudunk foglalkozni, és van egy ilyen lehetőségük, hogy ki tudnak bontakozni a saját identitásukban is, és a zenében is. Volt egy nagy elődünk, nekünk itt úgy hívták, hogy Farkas Gyula bácsi. Őtől én nagyon sokat merítettem, nagyon sokat tanultam. Annyira rá tudott érezni ezzel, és annyira tudta, hogy abból a gyerekből mit lehet csinálni, vagy mit nem lehet csinálni. Most ennek kapcsán én mindig próbálom a gyerekeket olyan útra terelni, amiből igazándiból ki tud majd aztán bontakozni.

0: Teşekkür. Yoğurt soğuma fiyat alın.
1: Itt nincsen nagyon sok titok, csak azt kell megnézni, hogy mi van a harmónia mögött.
2: Archív felvételről halljuk a Néhai Farkas Gyulát, a Rajkó zenekar alapítóját.
1: Mert aki nem néz mögé, az nem lát semmit. Ott csak lát egy C basszus, például C-durba, és egy 5 éves gyerek is tudja, hogy az C-dur. De ami mögötte van, azt kell megnézni. Kodály professzor úrnak a kedves felesége eljött és meghallgatta a Kodály Galántai című művet, azt mondta, így még ő soha életében ilyen szépen, lelkesen előadni, mint ahogy a Rajkó zenekar megcsinálta, még nem hallotta. Ez nekem többet ért, mint hogy egy ötös találatom lett volna.
3: Hadd szóljon! Vidám! Harmadik! Vidám, még egyszer!
4: Ezeknek a roma gyerekeknek van egy olyan hihetetlen jó érzésük erre, jó hallásuk van, jó fülük van, hogy ezt annó Gyula bácsi ezt nagyon jól felfedezte.
2: Mondja Nyári László hegedűművész tanár.
5: A régi hagyományok alapján nem kottából tanított csak, hanem fülből is tanított, tehát hogy a gyerekek tanuljanak meg memóriából, fülből játszani.
4: Így van. Megőriztük ezt a hagyományt. Annyival egészíteném ki ezt a dolgot, hogy a kettőt összeraktuk mi. Tehát ezt a kézről és fülről tanulást én próbálom összerakni a tudatos tanulással is. Előbb megtanítom neki kézről, tehát megpróbálja leutánozni, és utána előrelakom a kottát, és most nézd meg, hogy most te mit tanultál meg. És akkor annyira el tudja ezt raktározni, annyira meg tudja ezt tanulni, annyira, és most már tudatosan is tudja, hogy mit tanult meg, hogy ez a kettő ez összekapcsolódik, és akkor hihetetlenül jó dolgok lehetnek ebből. És be is fejezhetjük. Jó van, na. Tehát amit tanultunk a múlt órán róla, ez a nyújtott és az éles ritmus változása, igaz? Ez az a nyújtott. Igen, ez kötött, tudod, amiről beszéltünk. Hát a következő kérdés, hogy akkor melyik nótát szeretné megtanulni?
6: Van egy házaciszapart.
4: Van egy házaciszapart. Jó, most akkor figyeld, én mutatom neked, te meg utánod. Meg velem együtt játszani.
5: Milyen jövője lehet a gyerekeknek a kávéházi cigányzenében?
4: Hát ez egy jó kérdés. Változik a világ, ugye mi is változunk, mi zenészek is változunk, és én ezt, erre csak azt tudom válaszolni, hogy annyira megpróbálunk haladni a korral, tehát amit ad nekünk a kor. Azért lett egy ilyen összetett iskola nálunk, hogy tanuljanak a gyerekek nem csak klasszikus, nem csak tánczenét, nem csak... Tehát, hogy mindenfajta zenéből tudjanak majd építkezni, ha innen kilépnek ebből az iskolából. Én látok jövőt ebben a kávéházi zenében. Ennek az egyik alapja az, hogy ezek a gyerekek, vagy ezek a tanulók, akik itt tanulnak, több irányba tudjanak elmozdulni. Például egy gitáros tudjon egy hegedűssel játszani. Én szerintem, ha egy ilyen felkészültségű zenészekkel árasztjuk el a piacot, akkor biztos vagyok benne, hogy ennek lesz jövője, és én bízom benne, hogy lesz jövője, mint hogy ez ugye egy óriási kincse a magyar kultúrának, és én ezt nagyon remélem, hogy ez így is marad.

0: Na most ennek az egésznek az indításával volt egy pici kis gond. Rövidebb vonóval indítjuk, pító, tehát amiről már beszéltünk a múlt órán, hogy az egy milyen felütés, egy 16-ot felütés, ezt csak Kápától kéne elkezdeni, jó? És nagyon nagy, hosszú vonókat kérnék szépen. Hosszú, szép hangokat. Nem baj. Ez az, sokkal jobb. Bátran. Irarvarhat. Húzzad a vonót. Bravo. Hosszú vonó. Egyenletesen.
1: Nemrégiben volt március 15-e, az állami ünnep kapcsán több cigány zenész is kapott állami kitüntetést, köztük te is, amihez gratulálunk.
0: Hát nagyon, de nagyon boldog voltam, és nagyon örültem neki, hogy a sors megajándékozott ezzel a kitüntetéssel, és megmondom őszintén, büszke is vagyok rá.
1: Visszatérve a családi hagyományokra, nálatok is folytatódott a dolog, hiszen a fiad is egedűművész.
0: Így igaz. A klasszikus zenét választotta, mint hivatását, és ő ebben jeleskedik, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának a szólamvezetője. Tehát ő ezt a műfajt választotta, és hát nem rosszul választott, mert nagyon büszkék vagyunk rá. Elindult a következő generáció is, úgyhogy már van egy kis unokám is, amivel büszkétkedhetem, és most már 33 éves, és a hegedűt le nem rakja. Szerintem így tudjuk fenntartani a mi kultúránkat, hogy próbáljuk összerakni a zenei tudásunkat, hogy tudjunk valamit olyat nyújtani a társadalomnak, meg a mi társadalmunk, ami felemeli az egész jövőket. Beszéltünk általában az legyen, hogy itt akkor legyen még forti, jó? Csak az ádúros résznél legyen piano, jó? Tehát mikor másodszor visszajön ez a téma, akkor legyen még forte. Onnan indítsuk el, jó? Rajta!

0: arra gondoltam, hogy a saját gondolataimat, a saját zenémet olyan fiatalokkal akarom megvalósítani, akik erősek, akik gyorsak, ambiciózusak, és nekem is erőt adnak.
1: Mondja Horváth Plutó József, basszusgitáros zeneszerző.
0: Ezért választottam ki azokat a fiatalokat, akik most jelenleg a zenekaromban vannak. Elég erős színpadi jelenségek, nekem fontos volt ez is, hogy nagyon jó improvizatőrök legyenek, csak a saját zenémet játszom. Hát igazából ez is volt az apropó annak, hogy megcsináljam a zenekart, és saját útra lépjek. Saját gondolatok, saját zene, saját harmóniák, saját szövegek.
2: Neked megvan ugyanúgy a lírai oldalad is.
0: Ugye megmutatja az ember, megmutatom azt is, hogy ez a hangszer képes arra, hogy szeressen, és képes arra is, hogy akár haragudjon.

Az énekes Bangó Adrián, csodálatos egyéniség, csodálatos improvizatőr, nagyon jó kollega. A gitáros Szajkó Nándor az egyik unokaöcsém, aki mellettem nőtt fel az Egressy Béni zeneiskolában, aki viszont a Balogh Roli barátomtól tanult, és nagyon intelligens muzsikus, és hát ő is nagyon erős és nagyon gyors. És a zongorista, akit nagyon szeretek, ez a kedves kollégám, a Schneeberger Tábor, a tanítunk együtt, és egy régi profinak számít az a magyar jazzvilágban, hiszen Szőke Nikolata Kvartettben nagyon sokat játszott éveken keresztül, és aztán saját utakra lépett ő is. A ritmus szekció hát nagyon érdekes. Nagy Robinak hívják, fiatal barátom, és hát nagyon régóta szemezgettem már vele, úgymond. És aztán eljött az idő, amikor azt gondoltam, na most kipróbáljuk.

0: Szlovákiában születtem, Rozsnyón.
1: Mondja Farkas Zsolt, jazzzongorista.
0: És hát a zene az úgy jött az életemben, mint nagyon sok más roma zenésznek, hogy ugye nyilván a családban mindenki zenész. Nem erőltették szüleim soha, de valahogy így nem nagyon volt másik választásom. Először ugye klasszikus zenét tanultam 7 évig, és hát mivel apukám szintén jazz zongorista, amikor gyakorolt otthon, akkor akarva, akaratlanul nyilván hallottam, és 12-13 éves koromban így kezdett megfogalmazódni bennem, hogy ez az út lesz az, ami az enyém. Igazából így kezdődött a jazz.

0: A zenében nőttem fel, mert édesapám hegedű művész, a Nemzeti Filharmonikusok zenekarának a koncertmestere is.
1: Mondja Bangó Adrián, jazz énekesnő.
0: Anyukám pedig zongoratanár és zongoraművész. Egészen pici korom óta ebben nőttem fel, ezt hallgattam. Aztán először klasszikus hegedültem, 10-12 évig, igen. Aztán 8. osztály után a Bartók Konziba felvételiztem, és oda még klasszikus hegedűvel, de az első évem után sajnos, vagy igazából nem sajnos, mert imádom ezt csinálni, de teljesen megfertőzött a jazz és az éneklés, és a második évemet már jazz énektanszakon folytattam, és jelenleg pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem második évfolyamos hallgatója vagyok. Nagyon-nagyon örültem, amikor Pluto engem megkeresett, hogy rám gondolt, mint énekes ebben a zenekarban. A jazz ez teljesen a szabadságról szól, és ez az, amiben úgy érzem, hogy teljesen ki tudok teljesedni és kifejezni.

0: felvételt nyertem a miskolci Bartók Béla zenészeti szakközébe, és abban az évben felvételiztem a Schneeberger Központba is.
1: Mondja Farkas Zsolt, jazzzongorista.
0: Ez 2012, és valahogy így, nem tudom, jöttek is a koncertek. Én nagyon hirtelen jött egyébként az egész. Nagyon sokszor pozitív visszajelzéseket kaptam, hogy jó úton haladok. A Józsit akkor ismertem meg, amikor a Egressy Béni konziból voltam 5 éves. Ez még a Zeneakadémia előtt volt. Józsi tanított a bőgőt, illetve basszusgitárt, és már akkoriban is néha behívott a teremben, hogy gyere, játszunk már egy-két számot. És akkor duóztunk. Pár évre abban maradt, ugye én felvételiztem a Zeneakadémiára, és nagyon el voltam foglalva, akkor már tanítottam a Schneebergerben. 1 vagy 2 éve jött oda Józsi tanítani, és akkor esetleg, amikor volt 1-2 óra szünetünk, akkor mindig játszunk, ugye. Volt egyszer-kétszer, amikor behozott 1-2 saját számot, és akkor nézegettük, picit fejtegettük, és felhívott, hogy lenne kedvem esetleg az ő zenekarába játszani, és hát nyilván persze mondtam, hogy igen, nagyon nagy megtiszteltetés. Nem csak nekem, hanem mindannyiunknak. Nagyon jó energiák áramlanak közöttünk, ami természetesen próbálunk kifelé irányítani a közönség számára.

0: Roma jazz, arról mit mondaná?
1: Jó magam is az vagyok, és azt tapasztalom, hogy egy saját nyelvezet, úgymond. A magyar cigány jazz az egyedülálló a világban, hiszen nem Django jazz, és nem lehet máshoz hasonlítani.
2: Mondja Horváth Plutó József, basszusgitáros zeneszerző.
1: Közelebb van az amerikai jazzhez szerintem, mint bármelyik jazzzene. Hát Isten nyugosztja, hogy Szakcsilakatos Béla, aki nagy úttörője volt, régi társaival, Ablakos Lakatos Dezsővel, Lakatos Pecek Gézával, Babos Gyulával, és még sorolhatnám Jávori Vilmosra, és még sorolhatnám a sok-sok nagy egyéniséget, ők kitaposták az utat nekünk.
0: Mondhatjuk, ez egy saját stílus, saját iskola.
1: Igen. Azért, mert olyan a swing, mint az amerikaiaknál, de mégsem. Ha elhívnak egy itteni ritmus szekciót, vagy mit tudom én, egy basszusgitáros, vagy egy bőgöst elhívnak egy amerikai dobossal, passzolnak. És ez nagyon nagy dolog.

0: Ezzel, hogy ilyen fiatal korosztályt karoltál fel, azt is üzenet, hogy van jövője a fiatal jazzistáknak?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Ez a kis ország rendkívül gazdag tehetségekben. Ezek a mai fiatalok nagyon-nagyon gyorsak, nagyon intelligensek, és nagyon gyorsan fejlődnek, és nagyon hamar profivá válnak. Annak idején, amikor mi kezdtük, akkor nagyon sokat kellett gyakorolni azért, hogy esetleg egy pár napra csak egy nagy öreg mellé kerülhessünk. Az egy nagyon nagy ajándék volt. És akkor még hol volt az igazi muzsika? Tehát a tudásunk, hát akkor még sehol, mi csak akkor kezdtük bontogatni a szárnyainkat. Ezek a fiatalok ezzel szemben már ők most már profik. Tehát ha lehet használni a színpadon őket, inspirálnak, adják a labdát, dobják, tehát teljesen kommunikációképesek, tehát megváltozott ez is, felgyorsult
0: ez is. Ez egy új generáció.
1: Teljesen. Viszont nekik már a mai generációnak teljesen ki vannak szolgálva az igényeik arra, hogy tanuljanak.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Triumfáló glászó. Leunglikon a rádióhozko lovárickó nacionálno glászó.
2: Teven bachtále romale.
3: Kathe unglikó rádióhozsajsunen perománi síb. Muruanav Kvalla Gábor. Kunhegyesi Ferenc, Andocinno Körös Trail, Leszko Trajó Paromdel Duma, But Zsuti Szárdaszle, But Pirdasz, Andelenge Bútya. Agyesz Pakodi Vorbil, Szó Szajtaj, Szó Kergyilaszle, Románcak Hate Ando Ungro.
4: Ando Dolmutána rendszeri, én románis, stratégia szószász, pakado, kamoszte, vorbi, tumenge, drújt, én vorbi, dolmut, kadeszász, hogy szász, Kádár János, kodoszászom majd bár a rájk, hát rendekel ott hem, és szakó zsánlász kukasza versengoszi szárme, puromanus, hogy a tuncsi szakó neszke szász bújti teker a tuncsi románes, ahora, na vrip hinna szokta, sztályúra, andiskola, palakodó, ten az bújti teker. Csiszítjon az majd úr, csinacsi grízsi az lekhonik, hogy te borbíd lencán, hogy Vareszoszki, bújti te szítjon ávri, és karetekeren bújti. Nem zsenasz povasúto, zsenasz e keratekeren, e legmajd nászul, bújtja kernasz e rom, kernasz et roma, e vasútura, szászande ózda, és szásztra biárnasz, e legmajd pári bújti szász, és pelengó szász csipe zsalasz, és e rom, menge lengó trajó, karetszász kurto, hogy szászász inke, Sas nopre lemesavoren grezias leotejan tesichon sas kate krai petana chaza kodo jutiasma vetana ras jutinasma otesichon varesoski buti esave aesea kalo vigilas sedarabik tsakonesas tsoske butiasas tsakonesas buti musa sas tejanas rombuti tekeren ke Te csabó csizsánlás, vagy zsalás bújti tekerel, kóta lesz egy temlítszáson az. És de nász lesz dújkúrke, két randal gyesz, de nász kocsi zsalás bújti tekerel. De nász lesz dújkúrke, hogy vagy rodelpeszke bújti, vagy pedig palpál zsalani temlítszá.

Samaska tande, megye, pán Sózséne, ternemanus szamasz, tranda bersenge, bisebersenge, murs, és ketán ne kutyildam, szazanda kiskunhalas, rostás laci, delter tojlesz, akánik mulasz, kurocaszam, kudom ajbáro, amenge, szaszó Burai Béla, andaj még úta, o Bogdán Józsi, andasű közdo, messzimasszom felkönd a kiskőrös, szamasz és kadala, terne, kicaterne szamasz. Zsuti szára szaszer, romen, hogy majd láss ott rájött tavelle. Hát egy politika, na nagyon zsuti a szame. Ugye lóve nasz, kétán es oda szaszamáj lóve, káj szasz fareszó, dos, zsaszász kotöpekodó. Gavánde, zomava szasz péraj, rancate borbi szárasz, hogy majd federte grízsine romen, te denle bútyi, te zsutin pelende. De hát szasz és egély ura, andekodó, zsannász te denle, te nasz legcerra lóve, hát szasz a családi pótléko. Szakone, robe szájrom, nyaszasz, trincs társavora, ha is savoratva, a szolénasz palaj savoranda kultra inaszpe. A kánikabba káve fáloszi, ki szile bútyi, de hát szózsanen, pek csász hosszakáj kerem bútyi, denle pánsela, vagy só, janente kinene kilóba, vagy duj kilóba már rohanda lende, pek csász hosszakáj kerem bútyi, de denle szakodj ez pánsó ezen a anda kaltra impe. Hogy szárzsanna szarite bontak az inkárom, kodó, janasz tepen artum enge, hogy te szítjon, kasave, gogya verataben, szare ungrika manusa, a tuncsi rom, jannaste, zsutin pepende, haj pe káver, pepenge nípura, jannaste zsutin, ke bara gógyasa, avnas, ne szaraká nixi, utethanende, hogy csiszítjon e sáver, savora, majd dur, randikadi megy a dosta dos, de az édik ham, hogy odrom, puter dosziangra lende, sáj szítjon.

0: Kunhegyesi Ferenc, Andocinno Körös Traja, Leszko Trajo Paromdel Duma, Bud Zsuti Szerdaszle, Bud Pirdasz, Andelenge Bútya, Agyesz Pakodi Vorbil, Szoszaj Tajszok Ergyilaszle, Románcak Hate Andongro.
1: Hát, csocsona minket epenem, hogy szováltoz indasz, szoszimaj lássó, szoszimaj nászul. Hát a romen, csagyesz csipatyivin, pej bútya, káj pej bútya, kothan, szarpenden, sudelenge, cerralóve, és kocsikellat bútyi, ande peszkotrajó, abba purile, szipancsbar, de sebersenge, naszfále, zsanakánik bútyi tekeren, kicsiden le abba segélyúra, csidiken kávre taneszte, csekrét, szári fréte, zsán bútyi tekeren. Palakodó, rendszerváltás kérdám önkormányzatúra, cínen kormányzatúra. Gindám, hogy majbá maj federzsen az te zsuti száraz pérrom. Hát gyorsan számolom, hogy csizsen az pérrom te zsuti száraz, kecerd aló veddine, ame hogy te zsuti száraz pérrom, de dinem angla eftas el az era, meg bers, hát nabúdzsanglam te zsuti száraz pérrom, andakoda. Csé politika, csé kamlasz te zsuti száraz pérrom, feri, dinek a nav, hogy tessék, ha teszél rom, zsutim petu menne. Nogyan az pezsuti száraz pérrom, szógyan az kodó, hogy te na ingrelandi temlica, a ritorgyuba szandaj rom, szavó ugye csikerel dos, és zumovasz, hogy bújtita velle, fagyi váli, zumovasz, hogy te szítjon, andiskoli, kell ugyan az te kerasz. Hászi országos önkormányzató, kviko te kozsal, kaszave manusa van, vagyan, kanak bájagógyasz a rendelkezin, vagy szí, ke na stikfen az pelende, hogy butiskoli pírde, mi van az és zsankote, andakodó, hogy te rodempenge terralóve, de hogy a romenca szavala kanikat csérdekli.

Sarmai indipendentu menge, andi bácskiskú megye, száz szervezeto, tán daber sence ezelőtt, ke tán ehugyildam, pendem lenganava, és nagyon burdzsanglam tilet és aszkate. És szitepen avtu menge, a száz ekman usa maskara mende, szaszó rostás Laci, és a kánik múlasz, parastune prahon lesz, Bojza Szamáró elnökó, és andi bácskiskú megyeket a Nezsán Lasszer Romente Kutyilel. A kánik, szarvói gélotar, csávlak a szavó manuskó, ket a Nezsán Lasszer Kutyilel Romen, andi kari megye, szarvói kellasz. Budzsut indasz pérrom, buci kilam lesztar, és ekkav lesztar, és a kánik, kaszavó manusnai. Utka szavé manus atrobuna szarvói szasz, andi kadott hem, és kávedavlasz romengotrajó, majlásolyavlasz. Hát ádi lesz a szuntó drága del hotel, kájszi, és a del tertoj leszke, lév lesz a

Kadongrikó rádió vosszas perománi síb. Peje kurko duvar, sajma nagyon manca, pe márcakó, taj zsójak, hogy ez, sajsunen amen. Kvalla Gábor ez sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Ντούνα Ζέρτη.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
2: Jó napot kívánok! A román zene világába hívja Önöket a Nemzetiségek zenéje című adás. Ma a népdal királynőjének is nevezett Irina Login dalaiból válogatunk. Irina Login 1965-ben adta ki első albumát az Elektrekordnál, Majbadice de Pegrui címmel. A lemez címadó dala következik.

Irina Login dalaiból válogatunk. Az énekesnő többször fellépett Magyarországon. 1991-ben a Mékeréki Művelődési Házban énekelt, ahol a Román Bál vendége volt. Az eseményt a Békés megyei lap is beharangozta. Irina Login is fellép Mékeréken, írta a lap.

irinalogin volta Csokörlia, a Bárbuleutáru és a Ciprián Porumbescu együttesek énekese, valamint külföldön is hosszú ideig énekelt.

0: Dar la viață tu ce-i dai?
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Az 1939-ben született művésznő egy interjúban nem csak művészetéről beszélt, hanem arról is, hogyan tartja formában magát. Húst nem eszek, mondja a román népzene élő legendája, aki pár éve vegetáriánus lett.

népdal királynőjének is nevezett Irina Login dalaiból válogattunk. A Nemzetiségek zenéje című műsort meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket Bauer Ádám.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-múzicki magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 17-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Jelenlét, kultúra.
1: Dévli szerekhávtó mér romáli, Noroksi szanatácsi buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából.

0: Hegedű, örökség és új utak. Ifjabb Horváth Jenő a cigányzene múltjáról, jelenéről és készülő zenei projektjéről is mesél. A cigányzenei hagyományoktól a szimfonikus művekig. Szarka Tamás életútjáról és aktuális alkotói terveiről beszél. Hegedű nem csupán egy hangszer, hanem egy életforma is lehet. Ezt bizonyítja ifjabb Horváth Jenő hegedű művész pályája, aki a Bartók Béla konzervatóriumban szerzett zenei alapokat követően a legendás Rajkó zenekarban folytatta művészi útját, majd a világhírű 100 tagú cigányzenekar tagjaként járult hozzá a magyar cigányzene hagyományainak továbbadásához. Most pedig egy új, saját formáció létrehozásán dolgozik, amelyben a Románok László együttessel közösen mutatják be a hazai cigányzenei műfajok szépségét.
1: Te zenés családban nőttél fel, mennyire volt ez egyértelmű számodra, hogy te is ezt a hagyományt viszed tovább, és te is zenészként fogsz dolgozni?
2: Számomra egyértelmű volt a zenei pályám, mert édesapám, édesanyám családja, meg ők is zenészek, és már kiskoromtól, ahogy visszaemlékszem, 4-5 éves koromban mindig láttam aput megy muzsikálni, láttam azt a eleganciát rajta mindig, hogy felöltözik szépen öltönyben, mindig olyan jó illata volt. Már kiskoromban ez nekem feltűnt, hogy ez olyan jó dolog, olyan szép dolog, és hogy lehetséges, hogy én is zenész leszek, és ezt szerettem. Ugye ez még nem tudatosult bennem, de már így vágytam rá, meg én gondoltam már, hogy szerintem ez lesz nekem a főutam.
1: És miért éppen a hegedűre esett a választásod?
2: Megmondom őszintén, hogy édesapám adta a kezembe a hegedűt, mert családban több hegedűs van, több klasszikus zenész, hegedű művészek, primások vannak, és édesapám azt szerette volna, hogy én is tovább vigyem ezt a hangszert, bár én óckodtam tőle, mert én cimbalmos szerettem volna lenni, és édesapám mondta, hogy drága fiam, sovány vagy, mit fogsz te cipekedni, azt mondja, majd ha felnősz, mindig segítséget kell kérned, azt mondja, ez az egyik. A második, azt mondja, szép gyerek voltam, jó kiállásod van, fiam, azt mondja, próbáld meg a hegedűt, azt mondta, hogy biztos, hogy tehetséges leszel benne, mert vett annak idején nekem egy kis negyedes, pici kis játékhegedűt, és látta rajtam azt, hogy jól áll a kezemben, meg tudom szépen fogni, a vonót megmutatta, mert édesapám ő klarnétos, de rengeteg hangszeren játszik, és ő olyan különleges képességei vannak, hogy ránéz bárkire, és tudja azt, hogy tehetséges lesz-e belőle valaki, már ilyen mozdulatokból nagyon különleges ember. És mondta, hogy fiam, azt mondja, hidd el, azt mondja, van tehetséged, próbáld meg a hegedűt, és így beirattatott engem már, képzeld el, hogy 4,5 éves koromban zenei előkészítő zeneiskolában, és így kezdtem.
1: Ugye a klasszikus zenével kezdted, mint mindenki, aki zenét tanul, már azonban már a teljesen a cigány zene felé fordultál, hogy nem a klasszikus zene irányába mentél tovább.
2: Természetesen igen, a klasszikus zene az nagyon-nagyon fontos minden hangszeres részére, mert ott lehet a legeslegjobban elsajátítani a hangszerek megismerését, az egész technikáját a dolognak. Igen, klasszikus zenével kezdtem, kijártam ugye a 6 éves zenesulit, elég jó eredményeket értem el, és mondta a hegedű tanárnőm, hogy nagyon tehetséges vagyok benne, és hogy ezt vigyem tovább, és felvételizzek a konziba. Megfogadtam tanácsát, apu is mondta, hogy hát klasszikus zenész legyél, fiam, hát nagyon szép, meg jó dolog, és mondtam, jó van, rendben, felvételiztem a Bartók konzervatóriumba, fel is vettek, nekem mégis hiányzott az a plusz dolog, ami bennem van, és imádom a klasszikus zenét, és szeretem is hallgatni, de nekem nem adott akkora pluszt, nekem, mint a cigány zene, és félve, de apunak mondtam, hogy figyelj, apu, én nem érzem magam komfortosan ebbe a klasszikus zenébe, és szeretnék váltani, és cigányzenész szeretnék lenni. Hát apu mondta, hogy fiam, azt mondja, ha így ezt mondod, és így szereted, nem fogok tudni úgysem mit csinálni, de azt mondja, akkor olyan fel kell kötni a gatyádat, azt mondja, mert itt komoly elvárások vannak. Ezt tudni kell, hogy az én családomban rengeteg primás és nagyon-nagyon-nagyon jó zenészek vannak és voltak, és nekem itt bizonyítanom kellett, hogy ha a cigányzenét választom, akkor nem lehet simliskedni. És mondtam, jó, és beiratott engem a Rajkóba, Talentum zenei suliba, és ott is volt egy meghallgatás, és ott a Bufó Rigó Sándor hallgatott meg engem. és felvételt nyertem oda, és akkor a cigányzenei pályámat ott kezdtem el Rajkóban.
1: Hogy látod, milyen nehézségei vannak ennek a szakmának, vagy milyen áldozatokkal jár ez a zenész lét? Mert ugye ez egy életforma is, azon felül, hogy egy hivatás.
2: Nem gondoltam volna, hogy ennyire kemény lesz ez a zenei stílus. Rengeteg áldozat, rengeteg gyakorlás, rengeteg tanulás, és ezt tényleg csak úgy lehet elsajátítani az embernek, ha rengeteg zenét hallgat, reggeltől estig, estétől reggelig. Ezt máshogy, ezt a cigányzenét, ezt nem lehet megtanulni. Természetesen nagyon-nagyon jó tanárjaim voltak a Rajkóban, akitől tudtam nagyon-nagyon sok mindent tanulni a vendéglátásról, és ugye ott nem csak a maga a zenét tanultuk meg, hanem azt is, hogy hogy kell viselkedni egy étteremben, hogy kell viselkedni egy színpadon, hogy kell felöltözködni. Egy teljes más nevelést adott ez nekem, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezekért a dolgokért. És utána voltam olyan tehetséges, hogy Rajkó mellett csináltam a 100 tagú cigányzenekart. 15 éves koromban már bekerültem a 100 tagú cigányzenekarban. Ott voltam egész 23 éves koromig. Úgyhogy volt szerencsém ott is játszani és bejárni a világot, és ott is rengeteg tapasztalatot szereztem. Mint emberként, mint zeneileg, a legeslegnagyobbak voltak, és mai napig is vannak. Ugye kiemelném Lendvai Csócsi Józsefet, aki egy legenda számomra, és nagyon nagy példakép. Gyerekkoromban nagyon sokat hallgattam, és hát csak ámultam-bámultam, mikor élőben találkoztam vele, és ezek akkora maradandó élmények és inspiráció volt számomra, hogy ez az én utam, és ebben érzem nagyon jól magam.
1: Hogy látod, mi az, ami a magyar kávéházi cigányzenéhez kell? Főleg technikai tudás, vagy több érzelem, vagy mi ennek a műfajnak a sajátja, mit tudnál mondani róla?
2: Ez nagyon nehéz kérdés. Ehhez szerelem kell. Ez a cigányzenében szerelmesnek kell lenni. Ezt csak úgy lehet elsajátítani, hogy tényleg 1930-40-es évektől egész napjainkig hallgatni kell nagyon sok mindent. Ez a kávéházi cigányzene, ez egy akkora tág fogalom, hogy itt nem csak cigányzenét kell játszani, itt operetteket kell játszani, itt bécsi valcereket kell tudni, itt rengeteg mindent úgy kell tudni az embernek, hogyha egy vendéghez oda megy és kéri egy operettet, egy Csárdás királynő részletet, akkor ott nincsen gondolkodási idő, hanem rögtön el kell kezdeni. Nagyon-nagyon sokat kell járni. Sajnos napjainkban egyre kevesebb hely van, ahol a mai fiatalok, akik most kezdik a kávéházi cigányzenei szakmát, nagyon-nagyon nehéz dolguk van, mert sajnos egyre kevesebb az élőzenés hely, egyre kevesebbet tudnak hallgatni, kevesebbet tudnak tanulni, és ezáltal nincsenek úgy inspirálva a mai fiatalok, hogy ők kávéházi cigányzenészek, primások, vagy akár nagybőgősök, cimbalmosok, most bármilyen hangszerről beszélhetnék, mert egyszerűen nincs lehetőség, és nincs annyi hely a vendéglátóipari egységekben, hogy ennyi cigányzenészt eltartson. Nem úgy, mint régen apukámék idejében mindig mesélte apósz, hogy a fiam elmentél a körútra, vagy az 5. kerületben, minden egyes kávézóban, nagy éttermekben, szállodákban szólt a cigányzene. És most ez nincs.
1: Jelenleg most te milyen zenekarban vagy? Hol láthat téged a közönség?
2: Jelenleg én most kezdtem csinálni egy nagyobb projektet, egy nagyobb zenekart. Gypsy Fire néven fog futni ez a zenekar. Szeretném ötvözni a folklór, az autentikus olá cigányzenét a kávéházi cigányzenével, mert nagyon fontos számomra az, hogy a két népcsoport nagyon-nagyon különleges kultúrával vagyunk ellátva, és szerintem ebből a két dologból nagyon, nagyon izgalmas dolog jöhet össze, és hála Istennek működik. A Romanoglasso együttessel csinálunk egy projektet, és hála Istennek már van meghívásunk. Jövő év április 8-án megyünk Spanyolországba, Sevillába, egy nagy zenei fesztiválra, ott lesz a bemutatkozó koncertünk. Most ezen a projekten vagyok, de egyébként a Romanoglasso zenekarral vagyok, bevettek a csapatban már majdnem egy éve. Nagyon-nagyon jó barátságot ápolok velük, és nagyon tetszik az bennük, hogy a fiatal gyerekeket annyira inspirálják a zenére, a hangszeres tanulásra, játékosan, versekkel énekelnek, hogy ezt nagyon tisztelem és becsülöm bennük. És amikor szóltak nekem egy előadásra, én ámultam, bámultam, hogy nem csak a roma fiatal gyerekek, hanem a magyar kisfiúk, kislányok is annyira érdeklődtek ez a zene iránt, hogy ezeken nagyon tetszett, és hála Istennek bekerültem ebben a zenekarban, és élem ezeket az élményeket a zenekarral.
1: Akkor könnyű volt bekapcsolódni ebbe a zenei hagyományba, ami egy picit ugye másabb, mint a kávéházi cigányzene, vagy ez az elején azért nehézségekkel járt?
2: Könnyű volt, mert azért a két stílus azért nem áll messze egymástól, mert temperamentumos, gyors zenéket játszanak, ugyanúgy mi is a kávéházi cigányzenészek, és rengeteg olyan zene van, zeneszám van, amit ők is játszanak, mi is játszak, csak más felfogásban az ő stílusukban. Nagyon-nagyon jól működik együtt, nem volt nehéz, hála Istennek. Az első előadáson is már, amikor együtt játszottam velük, nagyon gördülékenyen ment. Persze ez egy tehetség is kell, meg egy zenei érzék, de én úgy veszem észre, hogy ők is nagyon profi zenészek, és nagyon tudtunk egymásra hangolódni.
1: A saját formációdban a repertoár az hogyan fog kinézni? Saját dalok lesznek, vagy feldolgozások? Mire lehet számítani?
2: Lesznek feldolgozások. Lesznek ismert filmzenék, és lesznek többek között a repertoárban, amiket fel fogok egy kicsit jobban folklórosítani, és lesznek saját számok is. Édesapámnak rengeteg szerzeménye van, csinált magyar nótákat, csárdásokat, friss csárdásokat, és nagyon-nagyon szeretném a repertoárba ezeket beletenni, úgyhogy a zenekar adta rengeteg hangszeres lehetőségnek megfelelően, ugye most zajlanak a próbák, ezeket összehozni nem könnyű, de nagyon profi zenészekkel vagyok, hála Istennek körülvéve. Többek közt édesapám a klarnétos és a zenei lelke az egész zenekarnak, és nagyon-nagyon sok fontos dolgokat mond, és mindenképpen az ő szerzeményeit is szeretném, hogy ezek programra kerüljenek.
1: Hány fős a zenekarod akkor? Az egy nagy létszámú zenekar. Romanov László együttes is egy 8-10 főből áll, plusz még akkor kiegészülnek hangszeres zenészekkel. Hány fő összesen a zenekarod?
2: Az alapzenekari tagok, akik tudnak minket utaztatni, mert ezt fel tudnánk vinni 30-40 főre is, de az alapzenekar az 10 tagból áll. Van énekes lány, van 2 gitár, van egy zongora, van klarinét, hegedű, brácsa, táncosok vannak, van 3 táncos, úgyhogy ez ilyen nagyszabású dolog, de az alap létszám az 10 fős lesz.
1: Logisztikailag ezt mennyire nehéz így összeszervezni, akár az utazás szempontjából, vagy a próbák egyeztetése szempontjából, hogy ugye minél több fő van, hát annál nehezebb, gondolom, olyan időpontot találni, ami mindenkinek alkalmas.
2: Igen, a próba a legnehezebb összehozni, ugye hát mindenkinek dolga van, dolgozik, és egyéb elfoglaltságai vannak, úgyhogy számomra ezt a legnehezebb összehozni a próbát, de hála Istennek mindig valahogy sikerül úgy összehozni az időpontokat, hogy mindenkinek jó legyen. Van úgy, hogy csak egy órát tudunk próbálni, de olyan egy óra, hogy nagyon hasznos és nagyon kemény próbák vannak, de hála Istennek nagyon rugalmasak a kollégák, és ők is nagyon rajta vannak azon, hogy ez a projekt létrejöjjön.
1: Milyen munkálatok vannak még előttetek így az új zenekar alakulása kapcsán? Nem tudom, videóklippen gondolkodtok-e, CD-n, honlapon, bármin, ami ezzel jár?
2: Még nagyon elején van a zenekar, de vannak tervek, szeretnék egy videóklippet csinálni. Mindenképpen az lesz az első olyan dolog, ami itt Magyarországon kijön majd. Egy olyan videóklip, ami nagyon a cigányságról szól, nagyon a mi kultúránkról szól, és át tudja adni az embereknek azt az érzést, amilyen zenét hallanak és játszanak. Ez többek közt erre is próbálunk a videóklipre, meg ugye a jövő évi fesztiválra, úgyhogy most ezek az elsődleges dolgok, amik most fontosak a zenekar szempontjából.
1: A saját zenekarodon kívül, ami ugye, ahogy említetted is, a jövő évben fog debütálni, úgymond, itthon az idén a nyár az hogy alakul neked a nyári szezon koncertek szempontjából, hol találkozhatnak veled?
2: Alakulóban van, én a Karaván Színháznak a tagja is vagyok, nyári Oszkár vezetésével, és rengeteget járok velük is zenélni egy ilyen színdaramban, ahol szükséges a hegedű, 1-2 fővel szoktam oda menni, és kisebb szerepeket is kapunk, úgyhogy ez a színészkedés sem áll tőlem nagyon messze, és a Karaván Színházzal is vidékekre szoktunk járni, gyerekeknek olyan programokat adni, olyan zenés színházi programokat, hangszerbemutatós programokat csinálni, és velük szoktam mostanában dolgozni együtt többet. és a Romano Glasso zenekarral is rengeteg fellépés van, hála Istennek, úgyhogy ezt a kettő dolgot csinálom jelen pillanatban.
1: Ahogy említetted is, hogy a Karaván Színházzal főleg gyerekeknek tartotok előadást, vagy közelebb viszitek a kultúrát olyan területre, vagy olyan térségekbe, ahol esetleg nem annyira elérhető. Miért fontos ez számodra, hogy a fiatalok is, a fiatal generáció is megismerje a kultúrát, találkozzon a cigányzenével, vagy egyáltalán a színházzal, a művészettel?
2: Nagyon fontosnak találom, főleg vidéken, a kisebb településeken, ahol sajnos olyan helyzetek vannak, hogy a szülők nem tudják ugye megtenni és megoldani azt, hogy esetleg Budapestre jöjjenek egy kisebb koncertre, vagy egy olyan szabadtéri előadásra, ahol hangszereket látnak a gyerekek. És ezt nagyon-nagyon fontosnak találom, és nagyon tisztelem ezért az OSZIT, hogy gondol ezekre a gyermekekre, mert annyi tehetséges gyerek van vidéken, főleg Szabolcsban, Heves megyékben, hogy nem is gondoltam volna, és meglátnak minket, mikor kivesszük már csak a hangszert, hogy azokkal a szép nagy szemeikkel nézik a hangszert, és alig várják, hogy megszólaltathassuk, és hogy kipróbálják, mert van olyan lehetőség is, megengedjük a gyerekeknek, hogy közelebbről megnézze a hangszert, hogy szól, hogy működik, ezeket mind elmagyarázzuk a gyerekeknek, és rengeteget inspiráljuk a kis első-másodikos osztályos fiúkat is, lányokat is, és már volt olyan visszajelzés, mert ezt már tavaly is csináltuk az OSZIékkal, hogy idén már beiratkoztak, volt lehetőség a Máltai Szeretett Szolgálat és a Vöröskereszt által segítséget kértek, és volt lehetőségük beiratkozni zeneiskolába, gitártanszakra, hegedűtanszakra, dobtanszakra, és már megérte ezt csinálni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy vidéken tanuljanak rengeteget a fiatalok, és hogy lássák azt, hogy milyen szép is ez a kultúra, és hogy vigyék tovább a cigány kultúrát.
1: Így van, ez nagyon fontos, és mindenképp ilyen programok, vagy ilyen előadások szükségesek ehhez. Köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok az új zenekarodhoz, az új formációthoz.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.

0: kevesen tudják a Kossuth és Magyar Örökségdíjas zenészről, zeneszerzőről, Szarka Tamásról, hogy ereiben cigányvér is csörgedezik. Ahogy ő fogalmaz, cigányzenész nagyapjának köszönhetően van benne jó néhány hegedű vonás. A felvidéki Király Réven nőtt fel, 8 éves korában kezdett hegedülni tanulni a Galántai Zeneiskolában. Az általános iskola után a Galántai Magyar Tannyelvű Gimnáziumban folytatta tanulmányait, ahol az iskola kulturális csoportjának zenekarában népzenét játszott. Tanári diplomáját a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán szerezte, majd 2 évig tanítóként dolgozott. Alapító tagja, egyik meghatározó alakja, zeneszerzője és dalszövegírója az 1983-ban alakult Gimes együttesnek. Jelenleg a Zente Színház nyári szabadtéri játékprogramjában lép fel együttesével, ősszel pedig egy cigány tematikájú darabját mutatja be a Salgó-Tarjáni Színház. Az előadót Tarnóczi László kérdezte.
1: A 2026-2027-es évadban nagy színháztermi produkcióban is bemutatkozik Salgó-Tarjánban, illetve Salgó-Tarjánban személyesen is ismerik, hiszen több koncerten is volt már itt. Mi lesz a nyári program, és mi az az őszi előadás?
2: Nyáron az Otthon vagyunk című koncertemmel jövök kívülbelül csodálatos zenész barátaimmal, 9-en vagy 10-en, ezt most még nem tudom pontosan, attól függ, hogy hány vokalista lesz. Ezzel turnézzük végig a nyarat, de még az őszt is. Már először is igen jól éreztük mit magunkat, Gimes együttesen belül is. Hát most már én a saját zenekarommal járok, és most azt a sikert, ami nem tudom, 10 volt, azt szeretnénk most megismételni. Egyéb iránt meg nyilvánvalóan van egy ilyen furcsa érzés az embernek, amikor ide jön, hogy nagyon közel van Fölvidék. Ide közel van. Szlovákia.
1: A Zente Színház nagy termétől körülbelül 1 kilométer a határkő.
2: Na, igen. És akkor innentől tényleg az van, hogy itt ez most már így összemosódik. Ezek politikai határok. Na de hát mi közünk ahhoz igazából, ugye biztos vagyok benne, hogy Felvidékről is jönnek majd. Ahogy mindig is jönnek a Zente Szerenc Színházba, hiszen mondták, hogy jönnek. Természetesen jön, miért is ne jönnének. Erre a darabra is eljönnek majd fölvidékiek is, és nekem ez külön büszkeség, hogy egy ilyen színházba dolgozhatok. Pontosan, mert nem fogok én valószínűleg dolgozom, mert a zenét leadtam, a darabot leadtam, nyilván a szövegkönyvet is leadtam, amit írtam. Ettől függetlenül azért lehet, hogy még majd azt fogjam mondani, hogy jöjjek el és dolgozzak, egy kicsit nézek bele. Aztán nagyon sokszor megkaptam én azt már, hogy a halott szerző, a igazán jó szerző, azt mondják, ilyenkor én mindig mondom, hogy ne féljél, mert ez előbb-utóbb megoldódik, de egyébként, ha hívnak, én jövök szívesen, de kompromisszum kész vagyok, mert az az igazság, hogy csak most csodálkozom rá igazán, hogy ez a Zente Ferenc Színház milyen csodálatos, azért, mert csodálatos emberek, értő és érző emberek találták ki, viszik a vállukon, és olyan meggyőződéssel, látom, hogy itt biztos, hogy lesz ház is.
1: A koncertek után mondjunk valamit a színházi előadásról is, az őszi színházi előadásról.
2: Régi álmom ez, Cigánytábor az égben megy című film alapján, de nem, hanem a Gorki novella alapján, mert az a cím, hogy Makar Csudra, vagy a Lótolvaj. Ez alapján írtam én ezt a zenés játékot. Ez egy cigány Rómeus Júlia történet. A Nemzeti Színház a műsorára tűzte 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, a Vidnyánszky Attila barátomnak mutattam én ezt meg. Annó 3 vagy 4 éve, figyelj, kezdem írni ezt, nagyon jó lesz a zene. És akkor nézett furcsán, és aztán eszembe jutott, hogy hát a barátok is vagyunk, vagy nem is. Hogy lehet bármit egy igazgatónak így eladni, hát nem ütöd meg az inger küszöbét. És akkor azt mondom, meg kell írnom ezt a zenét. Megírtam a zenét, elküldtem. Utána, lásd csodát, 2 hét múlva hívott, hogy na üljünk le. Leültünk, és akkor a Zente Ferenc Színház észrevette ezt a darabot, és elkérte. Elsősorban is a Nemzeti Színházé a darab és a zene, az a följátszás, de akkor azt mondta az igazgató úr, hogy hát, hogyha 30 kilométeren belül lenne Budapesten, akkor zavarba jönne, de mivel, hogy messze van Budapesttől, Salgó-Tarján, hogy akkor Tamással beszéljétek meg, mert ő szerinte ez menjen. Engem fölhívtak, hogy mit szólok én hozzá, mit szól egy szerző, mit szól, hát boldog. Hát természetesen minél több színház, annál jobb, úgyhogy én is boldog voltam, hogy megkerestek. És így aztán az Est hajnal című darabot bemutatja a Zente Ferenc Színház valamikor novemberben.
1: Egy videóklippel indult a Zente nyárnak a bemutatója, ami Szarka Tamás alkotása, mármint nem a klip, hanem a muzsika. Az Otthon vagyunk, pozsonyi képeket villant fel, aztán Révkomáromi, Párkányi, talán Ipoly Szalkai is, Csitári, és megyünk egészen Kassáig. Mit jelent az ön számára az Otthon nevés? Mit jelent a Felvidék?
2: Tehát a Felvidék az én szűk, nekem ne lenne hozzám? Ugye van egy ilyen felhívás, vagy kihívás. Nekem is van, a szűkebb pátriám az a fölvidék, de azért azt tudni kell, hogy speciális helyzetben vagyunk mi közel 500 000 fölvidékiek, mert nagyon erősen szét van húzva a fölvidék magyar lakta része, Dévénytő, egész Ágcsernyőig, tehát az ukrán határig, az osztrák határtól. Ez egy vékony vonal, ami húzódik végig, és bizony nagyon hosszú, több száz kilométer, én se járom be mindig, és hát persze, hogy ezekben a csodálatos helyeken Krasznahorkát még nem említettük, de sorolhatnánk. Nyilván az ember többször megfordult már, mint fölvidéki, de már nagyon rég voltam Kassán, nagyon rég láttam a Krasznahorkővárat, és most megint rácsodálkoztam, nagyon rég láttam a Pozsonyi várat közelről, megint rácsodálkoztam arra, hogy mi fölvidékiek milyen gazdagok vagyunk épületekben is. Természetesen a vidék, amin átmegyünk, az is gyönyörű, de alapvetően elsősorban is a mi csodás, több ezer éves magyar kultúránkkal mi mindig is otthon voltunk itt, és ez bizony, ezek olyan sarkalatos pontok, amit néha már pedig ki kell mondani saját magunknak is, hogy mi itt otthon vagyunk, ez nagyon fontos, és ezt most már Magyarországon is úgy értelmezik, Erdélyben is úgy értelmezik, egyébként, hogy néha ezeket ki kell mondani, ezen a dalon keresztül is például nagyon örülök, hogyha ezen a dalon keresztül értelmezi valaki az otthonlevést.
1: Szívesen vallja meg, hogy egyik nagypapája cigány ember volt, ezért is nyomult könnyen, vagy magabiztosan ez a darabhoz.
2: Egyébként olyan tapasztalataim vannak, hogy vizsgáltam, és imádom, és szeretem, és igenis vallom, hogy ismerem, még Bachot is jól ismerem. 2 évig más se játszottam hegedűn, csak Bachnak a sakonját. Nem gyakoroltam mást 2 évig, csak a sakon. Hegedűsök tudják, az mit jelent, az egy kis mikrokozmosz 12 perces hegedű szóló, amit ő hegedűre is írt, ez egy csoda. De azt, hogy nem cigány zenész, cigány anyaghoz nyúljon, az még, és előfordult, még sose sikerült. Én olvasatomban még nem. Bartók, például Kodály, nem is próbálkoztak vele. Liszt Ferencet vegyük ki, mert ő próbálkozott vele és sikerrel, de a többieknek nem. Nem jött ez össze soha. Úgyhogy csak azoknak mondom, akik engem magyarra neveltek ugyan, lehetne kettős identitásom is, vagy hármas, négyes, mert német, szlovák gyökereim is vannak. Engem magyarra neveltek egy színmagyar faluban, de csodálatos cigányprímás Sárközi Károly nagyapám révén nyilván jutottam ehhez a muzsikához, vagy egyáltalán az, hogy érzékeny vagyok a zenéhez, nyilván, hogy tőle kaptam. Mindig is büszkén vallottam ezt. Most már, hogyha valaki fölteszi magában a kérdést, hogy egy magyar miért nyúl ilyen témához, akkor jelentem neki, hogy van az a mondás, hogy van benne vonó, hát van. És ezt büszkén vallom. De sose tagadtam, persze.

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Намет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető Bencsik János köszönti Önöket. Magazinunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságait mutatjuk be. Ma olyan zenét hallhatnak, amely a 20. század első felében született Szlovákiában, de ma is gyakran hallható a szlovák rádiók műsorán. Gejza Dusík zeneszerző tulajdonképpen a szlovák könnyű zene úttörője lett, egyben Pavel Braxatorisszal és František Kristóf Veszelivel együtt a szlovák operett egyik alapítója. Gejza Dusík mintegy 250 táncdal, zenés vígjáték és operett szerzője. Összesen 13 operettet írt, melyek közül a legnépszerűbb 1945-ig a Kék Rózsa volt, melynek librettóját Pavel Braxatoris írta. A szocialista művészet, mint burzsoá túlélőt, sokáig elutasította az operettet. Gejza Dusík és hosszú ideig hűséges librettistája Pavol Braxatoris volt azonban az, aki 1954-ben az Aranyhalacska című operettel az új színpad deszkáin újjáélesztette a hagyományt. A következő percekben ezekből a népszerű szerzeményekből válogatunk. Az említett Kék Rózsával kezdjük tehát, kollégáim nevében is kellemes rádiózást kívánok Önöknek!

Tá pieszeny pogye v síri svet, azaz ez a dal a nagyvilágba megy. Erről szól a következő szerzemény, majd az Az naše szczastje odletí, ha majd a mi boldogságunk tova tűnik című dalokat hallhatják.

Kegy rossz kvitnye novi máj, ha majd az új május virágzik. Erről szól a következő Gejza Duszig szerzemény.

0: hej, trochu chcę zahrać. Keď rozsvitne nový maj, lásky nemusí sa báť.
1: Neplač, neplač, azaz ne sír, ne sírja következő dal címe.

Každý si rád zavolá, azaz mindenki szeret telefonálni. A következő Gejzadusi szerzeménynek ez a címe.

Kedves hallgatóink, ezzel a Nemzetiségek zenéje című műsor végéhez értünk. Mai zenés fél óránkban a szlovákiai Gejzadusik zenéjét mutattuk be önöknek. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a www.mediaclick.hu weboldalon. A szerkesztő Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető Bencsik János búcsúzik önöktől. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További jó rádiózást kívánunk! Viszont hallásra!

0: Korábbi magazinunk ismétlését hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.